0: WHUP LP Hillsboro.
1: Kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket 10 nemzedék megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősíték. Hóhérpallost a futó rabszolgahatnak. Addig nem fog győzni a szabadság ügye, amit a magyar nemzet saját áruló korcsivadékának hulláiból olyan hegyet nem rak, mint a Mátra. S a dökhalom tetején az utolsó áruló apát a saját fia le nem nyakasz.